0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A 2026-os 27-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott

Ott férőhely várja az elsőéves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9732 hely a belgrádi egyetemen áll rendelkezésre, emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. Szárnyal az ér Szerbia, már az év első felében átléptik a 2 milliós utasszámot. Az új úti céloknak és a hűségprogramnak köszönhetően 2026 első 6 hónapjában összesen 2.062.488 utas szállított, ami csaknem 57.000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. Bár Szerbiában ezekben a napokban a hőmérséklet megközelítette a 40 fokot, sokan már a téli fűtésre készülnek. A pellet iránti kereslet a nyári hónapokban szokatlanul megugrott, az árak pedig néhány hónap alatt már emelkedésnek indultak, közölte az RTS. Jelenleg egy tonna pellet a legtöbb tüzelőanyag telepen 38-42 ezer dinárba kerül, ami 2-4 ezer dinárral magasabb a májusi áraknál. A szakemberek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyes kereskedők árai között jelentős különbségek lehetnek, ezért érdemes több helyen is érdeklődni vásárlás előtt. Több tízezer euróval is drágább lehet a lakásvásárlás Szerbiában, mint Horvátországban vagy Szlovéniában. Míg Szlovéniában és Horvátországban ma átlagosan 3% körüli kamattal lehet lakáshitelt felvenni, addig Szerbiában 4,5% körül mozog a kamat, írja a Dermasztát. Több mint 3300-ra emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai információs minisztérium. A pusztító földmozgásokban 16470 ember megsérült, míg körülbelül 17345 lakos maradt fedél nélkül. Lövöldözés történt az amerikai függetlenség napján Coney Islanden, New Yorkban. A helyi sajtótermékek szerint legkevesebb 8 ember, köztük 4 gyerek szenvedett sérüléseket. A gyanúsítottat azonban nem sikerült elfogni. Történelmi rekordot állított fel Novák Djokovic, ugyanis megszerezte 106. wimbledoni győzelmét. A szerb teniszező 17. alkalommal jutott be a teniszbajnokság negyeddöntőjébe, 4 játszmában, és csaknem 3,5 óra játék után győzte le az orosz Román Szafjulint. Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott a hazai rendezési világbajnokságtól. Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a VB 8-ad döntőjében, ezzel története során először jutott be a legjobb 8 közé. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 25, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

nap nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor, ha repül az idő.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A 2026-os 27-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9.732 hely a Belgrádi Egyetemen áll rendelkezésre, emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. Szárnyal az ér Szerbia, már az év első felében átléptik a 2 milliós utasszámot. Az új úti céloknak és a hűségprogramnak köszönhetően 2026 első 6 hónapjában összesen 2

1.062.488 utas szállított, ami csaknem 57.000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. Bár Szerbiában ezekben a napokban a hőmérséklet megközelítette a 40 fokot, sokan már a téli fűtésre készülnek. A pellet iránti kereslet a nyári hónapokban szokatlanul megugrott, az árak pedig néhány hónap alatt már emelkedésnek indultak, közölte az RTS. Jelenleg egy tonna pellet a legtöbb tüzelőanyag telepen 38-42 ezer dinárba kerül, ami 2-4 ezer dinárral magasabb a májusi áraknál. A szakemberek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyes kereskedők árai között jelentős különbségek lehetnek, ezért érdemes több helyen is érdeklődni vásárlás előtt. Több tízezer euróval is drágább lehet a lakásvásárlás Szerbiában, mint Horvátországban vagy Szlovéniában. Míg Szlovéniában és Horvátországban ma átlagosan 3% körüli kamattal lehet lakáshitelt felvenni, addig Szerbiában 4,5% körül mozog a kamat, írja a Dermasztát. Több mint 3300-ra emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai információs minisztérium. A pusztító földmozgásokban 16470 ember megsérült, míg körülbelül 17345 lakos maradt fedél nélkül. Lövöldözés történt az amerikai függetlenség napján Coney Islanden, New Yorkban. A helyi sajtótermékek szerint legkevesebb 8 ember, köztük 4 gyerek szenvedett sérüléseket. A gyanúsítottat azonban nem sikerült elfogni. Történelmi rekordot állított fel Novák Djokovic, ugyanis megszerezte 106. wimbledoni győzelmét. A szerb teniszező 17. alkalommal jutott be a teniszbajnokság negyed döntőjébe, 4 játszmában, és csaknem 3,5 óra játék után győzte le az orosz Román Szafjulint. Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott a hazai rendezésű világbajnokságtól. Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a VB 8-ad döntőjében, ezzel története során először jutott be a legjobb 8 közé. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 25, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilviatalpmasszázs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: magyar, lettem az utolsó vendég az otthonunkban.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Adakösség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott Adakösség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adakösség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adakösség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsics Radován, Adakösség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adakösség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotótevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adakösség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adakösség napja alkalmából Adakösség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

0: Sosem foglak annyira gyűlölni, mint amennyire szerettelek.
1: Én reméltem, hogy elkerülsz engem, de ugyanoda botlottál, ja, és belém kapaszkodtál a csendben, pedig itt a poklod vár. Én nem az vagyok, akinek látszom, de nem is vagyok játékos, ja. A szerelem neked a festővász.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A 2026-os 27-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9.732 hely a Belgrádi Egyetemen áll rendelkezésre, emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. Szárnyal az Air Serbia, már az év első felében átléptik a 2 milliós utasszámot. Az új úti céloknak és a hűségprogramnak köszönhetően 2026 első 6 hónapjában összesen 2.062.488 utas szállított, ami csaknem 57.000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. Bár Szerbiában ezekben a napokban a hőmérséklet megközelítette a 40 fokot, sokan már a téli fűtésre készülnek. A pellet iránti kereset a nyári hónapokban szokatlanul megugrott, az árak pedig néhány hónap alatt már emelkedésnek indultak, közölte az RTS. Jelenleg egy tonna pellet a legtöbb tüzelőanyag telepen 38-42 ezer dinárba kerül, ami 2-4 ezer dinárral magasabb a májusi áraknál. A szakemberek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyes kereskedők árai között jelentős különbségek lehetnek, ezért érdemes több helyen is érdeklődni vásárlás előtt. Több 10 000 euróval is drágább lehet a lakásvásárlás Szerbiában, mint Horvátországban vagy Szlovéniában.

Míg Szlovéniában és Horvátországban ma átlagosan 3% körüli kamattal lehet lakáshitelt felvenni, addig Szerbiában 4,5% körül mozog a kamat, írja Dermasztát. Több mint 3300-ra emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a Venezuelai Információs Minisztérium. A pusztító földmozgásokban 16470 ember megsérült, míg körülbelül 17345 lakos maradt fedél nélkül. Lövöldözés történt az amerikai függetlenség napján Coney Islanden, New Yorkban. A helyi sajtótermékek szerint legkevesebb 8 ember, köztük 4 gyerek szenvedett sérüléseket. A gyanúsítottat azonban nem sikerült elfogni. Történelmi rekordot állított fel Novák Djokovic, ugyanis megszerezte 106. wimbledoni győzelmét. A szerb teniszező 17. alkalommal jutott be a teniszbajnokság negyed döntőjébe, 4 játszmában, és csaknem 3,5 óra játék után győzte le az orosz-román Szafjulint. Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott a hazai rendezési világbajnokságtól. Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a VB 8-ad döntőjében, ezzel története során először jutott be a legjobb 8 közé. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 25, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A 2026-os 27-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9.732 hely a belgrádi egyetemen áll rendelkezésre, emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. Szárnyal az ér Szerbia, már az év első felében átléptik a 2 milliós utasszámot. Az új úti céloknak és a hűségprogramnak köszönhetően 2026 első 6 hónapjában összesen 2.062.488 utas szállított, ami csaknem 57 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. Bár Szerbiában ezekben a napokban a hőmérséklet megközelítette a 40 fokot, sokan már a téli fűtésre készülnek. A pellet iránti kereset a nyári hónapokban szokatlanul megugrott, az árak pedig néhány hónap alatt már emelkedésnek indultak, közölte az RTS. Jelenleg egy tonna pellet a legtöbb tüzelőanyag telepen 38-42 ezer dinárba kerül, ami 2-4 ezer dinárral magasabb a májusi áraknál. A szakemberek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyes kereskedők árai között jelentős különbségek lehetnek, ezért érdemes több helyen is érdeklődni vásárlás előtt. Több 10 000 euróval is drágább lehet a lakásvásárlás Szerbiában, mint Horvátországban vagy Szlovéniában. Míg Szlovéniában és Horvátországban ma átlagosan 3% körüli kamattal lehet lakáshitelt felvenni, addig Szerbiában 4,5% körül mozog a kamat, írja Dermosztát. Több mint 3300-ra emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai információs minisztérium. A pusztító földmozgásokban 16.470 ember megsérült, míg körülbelül 17.345 lakos maradt fedél nélkül. Lövöldözés történt az amerikai függetlenség napján Coney Islanden, New Yorkban. A helyi sajtótermékek szerint legkevesebb 8 ember, köztük 4 gyerek szenvedett sérüléseket. A gyanúsítottat azonban nem sikerült elfogni. Történelmi rekordot állított fel Novák Djokovic,

ugyanis megszerezte 106. wimbledoni győzelmét. A szerb teniszező 17. alkalommal jutott be a teniszbajnokság negyed döntőjébe, 4 játszmában, és csaknem 3,5 óra játék után győzte le az orosz-román Szafjulint. Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott a hazai rendezésű világbajnokságtól. Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a VB 8-ad döntőjében, ezzel története során először jutott be a legjobb 8 közé. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 25, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dán a Vadvirág hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest vármegyei kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bezsiszilvia@talpmasszaz.gmail.com. Facebook Bézsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok meg?

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Adakösség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott. Adakösség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről, azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adakösség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adakösség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsics Radován, Adakösség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adakösség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotó tevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adakösség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adakösség napja alkalmából Adakösség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A 2026-os 27-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9.732 hely a Belgrádi Egyetemen áll rendelkezésre, emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. Szárnyal az ér Szerbia, már az év első felében átléptik a 2 milliós utasszámot. Az új úti céloknak és a hűségprogramnak köszönhetően 2026 első 6 hónapjában összesen 2.062.488 utas szállított, ami csaknem 57.000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. Bár Szerbiában ezekben a napokban a hőmérséklet megközelítette a 40 fokot, sokan már a téli fűtésre készülnek. A pellet iránti kereslet a nyári hónapokban szokatlanul megugrott, az árak pedig néhány hónap alatt már emelkedésnek indultak, közölte az RTS. Jelenleg egy tonna pellet a legtöbb tüzelőanyag telepen 38-42 ezer dinárba kerül, ami 2-4 ezer dinárral magasabb a májusi áraknál. A szakemberek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyes kereskedők árai között jelentős különbségek lehetnek, ezért érdemes több helyen is érdeklődni vásárlás előtt. Több tízezer euróval is drágább lehet a lakásvásárlás Szerbiában, mint Horvátországban vagy Szlovéniában. Míg Szlovéniában és Horvátországban ma átlagosan 3% körüli kamattal lehet lakáshitelt felvenni, addig Szerbiában 4,5% körül mozog a kamat, írja a Dermasztát. Több mint 3300-ra emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai információs minisztérium. A pusztító földmozgásokban 16.470 ember megsérült, míg körülbelül 17.345 lakos maradt fedél nélkül. Lövöldözés történt az amerikai függetlenség napján Coney Islanden, New Yorkban. A helyi sajtótermékek szerint legkevesebb 8 ember, köztük 4 gyerek szenvedett sérüléseket. A gyanúsítottat azonban nem sikerült elfogni. Történelmi rekordot állított fel Novák Djokovic, ugyanis megszerezte 106. wimbledoni győzelmét. A szerb teniszező 17. alkalommal jutott be a teniszbajnokság negyed döntőjébe, 4 játszmában, és csak nem 3,5 óra játék után győzte le az orosz Román Szafjulint. Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott

Húzott a hazai rendezésű világbajnokságtól. Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a VB 8-ad döntőjében, ezzel története során először jutott be a legjobb 8 közé. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 25, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprelactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A 2026-os 27-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9.732 hely a Belgrádi Egyetemen áll rendelkezésre, emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. Szárnyal az ér Szerbia, már az év első felében átléptik a 2 milliós utasszámot. Az új úti céloknak és a hűségprogramnak köszönhetően 2026 első 6 hónapjában összesen 2.062.488 utas szállított, ami csaknem 57.000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. Bár Szerbiában ezekben a napokban a hőmérséklet megközelítette a 40 fokot, sokan már a téli fűtésre készülnek. A pellet iránti kereslet a nyári hónapokban szokatlanul megugrott, az árak pedig néhány hónap alatt már emelkedésnek indultak, közölte az RTS. Jelenleg egy tonna pellet a legtöbb tüzelőanyag telepen 38-42 ezer dinárba kerül, ami 2-4 ezer dinárral magasabb a májusi áraknál. A szakemberek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyes kereskedők árai között jelentős különbségek lehetnek, ezért érdemes több helyen is érdeklődni vásárlás előtt. Több tízezer euróval is drágább lehet a lakásvásárlás Szerbiában, mint Horvátországban vagy Szlovéniában. Míg Szlovéniában és Horvátországban ma átlagosan 3% körüli kamattal lehet lakáshitelt felvenni, addig Szerbiában 4,5% körül mozog a kamat, írja a Dermasztát. Több mint 3300-ra emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai információs minisztérium. A pusztító földmozgásokban 16.470 ember megsérült, míg körülbelül 17.345 lakos maradt fedél nélkül. Lövöldözés történt az amerikai függetlenség napján Coney Islanden, New Yorkban. A helyi sajtótermékek szerint legkevesebb 8 ember, köztük 4 gyerek szenvedett sérüléseket. A gyanúsítottat azonban nem sikerült elfogni. Történelmi rekordot állított fel Novák Djokovic, ugyanis megszerezte 106. wimbledoni győzelmét. A szerb teniszező 17. alkalommal jutott be a teniszbajnokság negyed döntőjébe, 4 játszmában, és csaknem 3,5 óra játék után győzte le az orosz-román Szafjulint. Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott a hazai rendezésű világbajnokságtól. Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a VB 8-ad döntőjében, ezzel története során először jutott be a legjobb 8 közé. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 25, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
0: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A 2026-os 27-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9.732 hely a belgrádi egyetemen áll rendelkezésre, emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. Szárnyal az ér Szerbia, már az év első felében átléptik a 2 milliós utas számot. Az új úti céloknak és a hűségprogramnak köszönhetően 2026 első 6 hónapjában összesen 2.062.488 utas szállított, ami csaknem 57.000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. Bár Szerbiában ezekben a napokban a hőmérséklet megközelítette a 40 fokot, sokan már a téli fűtésre készülnek. A pellet iránti kereset a nyári hónapokban szokatlanul megugrott, az árak pedig néhány hónap alatt már emelkedésnek indultak, közölte az RTS. Jelenleg egy tonna pellet a legtöbb tüzelőanyag telepen 38-42 ezer dinárba kerül, ami 2-4 ezer dinárral magasabb a májusi áraknál. A szakemberek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyes kereskedők árai között jelentős különbségek lehetnek, ezért érdemes több helyen is érdeklődni vásárlás előtt. Több 10 000 euróval is drágább lehet a lakásvásárlás Szerbiában, mint Horvátországban vagy Szlovéniában. Míg Szlovéniában és Horvátországban ma átlagosan 3% körüli kamattal lehet lakáshitelt felvenni, addig Szerbiában 4,5% körül mozog a kamat, írja a Dermosztát. Több mint 3300-ra emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a Venezuelai Információs Minisztérium. A pusztító földmozgásokban 16.470 ember megsérült, míg körülbelül 17.345 lakos maradt fedél nélkül. Lövöldözés történt az amerikai függetlenség napján Coney Islanden, New Yorkban. A helyi sajtótermékek szerint legkevesebb 8 ember, köztük 4 gyerek szenvedett sérüléseket. A gyanúsítottat azonban nem sikerült elfogni. Történelmi rekordot állított fel Novák Djokovic, ugyanis megszerezte 106. wimbledoni győzelmét. A szerb teniszező 17. alkalommal jutott be a teniszbajnokság negyed döntőjébe, 4 játszmában, és csaknem 3,5 óra játék után győzte le az orosz-román Szafjulint. Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott a hazai rendezési világbajnokságtól. Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a VB 8-ad döntőjében, ezzel története során először jutott be a legjobb 8 közé. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 25, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Adakösség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott. Adakösség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről, azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adakösség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adakösség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsik Radován, Adakösség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adakösség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotó tevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adakösség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adakösség napja alkalmából Adakösség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A. Uepa! 1, 2, 3, un pasito.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszázs tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bírsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

0: could break my heart. A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Inna Predactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek

24 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A 2026-os 27-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9.732 hely a belgrádi egyetemen áll rendelkezésre, emellett külön kvótát biztosítanak a fogyatékkal élő, valamint a roma nemzetiségű jelentkezők számára is. Szárnyal az ér Szerbia, már az év első felében átléptik a 2 milliós utasszámot. Az új úti céloknak és a hűségprogramnak köszönhetően 2026 első 6 hónapjában összesen 2.062.488 utas szállított, ami csaknem 57.000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. Bár Szerbiában ezekben a napokban a hőmérséklet megközelítette a 40 fokot, sokan már a téli fűtésre készülnek. A pellet iránti kereset a nyári hónapokban szokatlanul megugrott, az árak pedig néhány hónap alatt már emelkedésnek indultak, közölte az RTS. Jelenleg egy tonna pellet a legtöbb tüzelőanyag telepen 38-42 ezer dinárba kerül, ami 2-4 ezer dinárra magasabb a májusi áraknál. A szakemberek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyes kereskedők árai között jelentős különbségek lehetnek, ezért érdemes több helyen is érdeklődni vásárlás előtt. Több 10 000 euróval is drágább lehet a lakásvásárlás Szerbiában, mint Horvátországban vagy Szlovéniában. Míg Szlovéniában és Horvátországban ma átlagosan 3% körüli kamattal lehet lakáshitelt felvenni, addig Szerbiában 4,5% körül mozog a kamat, írja a Dermosztát. Több mint 3300-ra emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai információs minisztérium. A pusztító földmozgásokban 16.470 ember megsérült, míg körülbelül 17.345 lakos maradt fedél nélkül. Lövöldözés történt az amerikai függetlenség napján Coney Islanden, New Yorkban. A helyi sajtótermékek szerint legkevesebb 8 ember, köztük 4 gyerek szenvedett sérüléseket. A gyanúsítottat azonban nem sikerült elfogni. Történelmi rekordot állított fel Novák Djokovic, ugyanis megszerezte 106. wimbledoni győzelmét. A szerb teniszező 17. alkalommal jutott be a teniszbajnokság negyeddöntőjébe, 4 játszmában, és csaknem 3,5 óra játék után győzte le az orosz-román Szafjulint. Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott a hazai rendezési világbajnokságtól. Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a VB 8-ad döntőjében, ezzel története során először jutott be a legjobb 8 közé. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 25, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

eszem talán. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet ADA. Ipari zóna 9 Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. 107,7 Adai Rádió.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A 2026-os 27-es tanévben összesen 17.493 államilag finanszírozott férőhely várja az első éves hallgatókat a szerbiai állami felsőoktatási intézményekben. Ebből 9.732 hely a belgrádi egyetemben.

utas szállított, ami csak nem 57 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. Bár Szerbiában ezekben a napokban a hőmérséklet megközelítette a 40 fokot, sokan már a téli fűtésre készülnek. A pellet iránti kereslet a nyári hónapokban szokatlanul megugrott, az árak pedig néhány hónap alatt már emelkedésnek indultak, közölte az RTS. Jelenleg egy tonna pellet a legtöbb tüzelőanyag telepen 38-42 ezer dinárba kerül, ami 2-4 ezer dinárral magasabb a májusi áraknál. A szakemberek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyes kereskedők árai között jelentős különbségek lehetnek, ezért érdemes több helyen is érdeklődni vásárlás előtt. Több tízezer euróval is drágább lehet a lakásvásárlás Szerbiában, mint Horvátországban vagy Szlovéniában. Míg Szlovéniában és Horvátországban ma átlagosan 3% körüli kamattal lehet lakáshitelt felvenni, addig Szerbiában 4,5% körül mozog a kamat, írja a Dermasztát. Több mint 3300-ra emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai információs minisztérium. A pusztító földmozgásokban 16470 ember megsérült, míg körülbelül 17345 lakos maradt fedél nélkül. Lövöldözés történt az amerikai függetlenség napján Coney Islanden, New Yorkban. A helyi sajtótermékek szerint legkevesebb 8 ember, köztük 4 gyerek szenvedett sérüléseket. A gyanúsítottat azonban nem sikerült elfogni. Történelmi rekordot állított fel Novák Djokovic, ugyanis megszerezte 106. wimbledoni győzelmét. A szerb teniszező 17. alkalommal jutott be a teniszbajnokság negyed döntőjébe, 4 játszmában, és csak nem 3,5 óra játék után győzte le az orosz Roman Safiulint. Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott a hazai rendezésű világbajnokságtól. Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a VB 8-at döntőjében, ezzel története során először jutott be a legjobb 8 közé. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 25, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DUU szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.